0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett, de így még rajag. Hello Júlia, elhagyott a Róma, jó lehetek a labda, hogyha te leszel a Ronald.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsabban készült el a fenék küszöb Pakson, tart a szarvasbőgés, figyeljünk az utakon, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangúlag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gémszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál, ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunán túl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha

A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 2026. augusztus 30-a van, vasárnap reggel 6 óra.
1: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
2: Erdő Péter is üzent a Mohácsi csata évfordulóján. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban. Visszatérnek az iskolai és a gyors járatok. Tegnap volt a Mohács 500 emlékév kiemelt napja. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, akkor Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el.
3: Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Nézzünk körül, itt vagyunk, 500 évvel később, ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Eltűntek dinasztiák, eltűntek hatalmak, határok mozdultak el, országok születtek és tűntek el. De a magyar közösség megmaradt. Minden történelmi törés után voltak emberek, akik azt mondták, folytatjuk, és ha kell, ehhez újjáépítjük a hazánkat.
2: Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösséget. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal II. Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére. Keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. A Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége tette hozzá. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Magyar Péter Magyarország miniszterelnökének megemlékező beszédével kezdődött délelőtt a Mohács 500 program sorozata Széchenyi téren. A Nemzeti Énekkar nyitotta meg a programot, majd a miniszterelnök lépett a színpadra. A program az ünnepi szentmisével és a csonterekék elhelyezésével folytatódott a fogadalmi templomban. Itt örök nyugalomba helyezték a mohácsi hősök csontjait. A mise főcelebránsa Székely János teológus, a szombathelyi egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A szertartáson a magyar püspöki kar szinte minden tagja megjelent. Ez követően az állami katonai tiszteletadás, a kápolna megáldása és a maradványok altemplomi elhelyezése került sorra. Megelevenedett az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata tegnap. Sátorhelyen a Mohácsi csata 500. évfordulójának emlékhétvégéjén közel 400 hagyományőrző lépett a korabeli csatatér szélére, és újra játszották a csatát. Közel 300 gyalogos és 100 lovas vett részt az eseményen, korhű fegyverekkel, viseletekkel és hadi jelenetekkel. Az esemény ingyenes volt. A szervezők pénteken tartották a főpróbát, amelyről már rögtön látványos felvételeket is posztoltak. A hagyományőrzők célja az volt, hogy a lehető leghitelesebben idézzék fel az 1526-os ütközet hangulatát és mozzanatait. A csata elsöprő oszmán győzelemmel zárult, emiatt a későbbi történetírás úgy emlegette, mint a nemzeti nagylétünk nagy temetőjét. Emlékérem kibocsátásával tiszteleg a Mohácsi csata hősei előtt a történelmi esemény 500. évfordulóján a Magyar Nemzeti Bank. Jelentette be Sipos Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke a Mohács város önkormányzata által szervezett rendezvényen. Az érme névértéke 30 ezer forint. Sikerült feltárni a Mohácsi csata helyszínét, több mint 15 ezer lelet 26 négyzetkilométeres szisztematikus terepkutatás. Egy eltűnt középkori falu, egy gótikus templom maradványai és több száz hadilelet ugyanarra a helyre mutat, a mai Majs melletti területre. Ezt mondta a Bama.hu-nak Bertók Gábor régész, a Mohács 500 csatatérkutatási program vezetője. Több színész is bejelentette, hogy Pécsre szerződik a következő évadra. Köztük van Xantusz Barbara, valamint három frissen végzett színművész, Bayer Fruzsina, Stróróczki Éva és Bartus Berci. A színház vezetése szerint különösen fontos, hogy a fiatal művészek Pécsen többféle műfajban is kipróbálhassák magukat. A társulati ülésen elhangzott, hogy az intézményben mentálhigiénész szakember is dolgozni kezd. A ligatákát és már is nyilvános illemhelynek használják a komlói vasútállomás, noha van mód az ingyenes WC használatra, csak a mosdó kulcsát kell elkérni a forgalmi irodából. A vonal újranyitását támogató egyik civil szervezet szerint elkeserítő az az igénytelenség, amelyet egyesek megengednek maguknak. Azt kérik, hogy mindenki figyeljen és őrizze meg az épület tisztaságát. Szeptember 1-től visszatérnek az iskolai gyorsjáratok, több vonalon pedig módosulnak az indulási időpontjai a buszoknak. Kedden becsengetnek, ezért változik a menetrend. A változása a május 4-e előtti munkanapi menetrendi struktúrára épül. Ezzel együtt visszatérnek a Tüke Busz ZRT iskolai és gyorsjáratai is, tudtuk meg a legfrissebb közleményből. Kevés lesz a napraforgó, az aszály ezt a növény sem kímélte Baranyában. A hőség miatt a növények kényszeri érésbe kezdtek. Rittinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke a Bamának azt mondta, a termőtalaj víz deficite az elmúlt években folyamatosan nőtt, vannak területek, ahol már az 1000 millimétert is elérik. A körülmények és az adottságok változására reagálni kell. Őszi lomtalanítást tartanak Bogárdon, szeptember 21-én hétfőn adta hírül a települési önkormányzat. A lomokat a gyűjtőjárat számára reggel 6 óráig kell kihelyezni. A Dél-Dunántúli kommunális szolgáltató non-profit Kft. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nem szállítják el az állati tetemeket, a zöld hulladékakat és a veszélyes hulladékot sem. Határidő előtt elkészült a szilvási úti partfal megerősítése Komlón. Így augusztus 28-án vissza is adták a forgalomnak az érintett útszakaszt. A domboldalon még folytatódik a munka, ez azonban már nem jár forgalomkorlátozással. Július közepén kezdődött meg a Szilvási út melletti partfal helyreállítása. A munkálatok miatt az elmúlt hetekben jelentős volt a forgalomkorlátozás. Laufer László sajtófotós munkáiból nyílt tárlat a Komlói Kaptárművelődési Központ kiállító tereiben. Közel 800 publikált sajtófotóból válogattak a szervezők a Komló a 75 éves város programsorozat részeként. Laufer László fotóriportert nem kell bemutatni a közönségnek, évtizedeken keresztül napi gyakorisággal olvashattuk a nevét a Dunántúli Napló hasábjain. Megtartották tegnap a Schwabenfeld Szürgetén elnevezésű programot, melynek szervezője a Német Nemzetiségi Önkormányzat volt. A Petőfi utcára várták az érdeklődőket Szederkényben. Az osztrák sörsátor hangulatát hozták el a településre. A nemzetiségi műsor után a Jungle Pader lépett színpadra Oberkreiner zenéjével. Az időjárás kicsit bekavar, de sikeresen lezajlott a 31. Harkányi Fürdő Fesztivál, 4 napon át tartott a programsorozat. A Michael Jackson encore show során a viharos szél miatt biztonsági okokból el kellett hagyni a tervezett pirotechnikai elemeket. Maga a látványos produkció azonban az időjárási kellemetlenségek ellenére is színpadra kerülhetett. Árokba hajtott egy személyautó a 67-es főúton Szigetvár közelében a napokban a 2-es kilométer szelvénynél. A járműben 3-an utaztak, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. A szigetvári hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik áramtalanították a kocsit. A balesethez mentőt is hívtak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály alakult ki egy időre. Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható. Legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17-20 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben ismét nyárias meleg időnk lesz, 31-32 fokos maximumokkal. Csapadékra nem kell számítani, erős lesz, főleg délután, kora délután az UV-sugárzás.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, így augusztus utolsó vasárnapján. Itt lesz velem például majd George Michael a Freedommal, a kezdés pedig Árásé szól a Boroboró. Ébredjünk együtt, jó reggelt mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Spice Girls és a Spice Up Your Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A vasárnapi reggeli kávé már lehet, hogy valahol éppen kotyog, úgyhogy az ébredés és a napindítás mellé hozom a legjobb zenéket, és persze a mai napról az érdekességeket is hamarosan, előtte viszont itt lesz még George Michael a Freedommal, na meg Beyoncé.

0: Best of a legjobb zenék. George Michael ébresztett minket, ez volt a Freedom. Szép reggelt mindenkinek. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok a rózsák, a születésnaposok között pedig Adamis Annát, Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót és előadót köszönhetjük, illetve Cameron Diaz, amerikai színésznőt. Ezen a napon van az eltűntek világnapja, és hamarosan jövök majd a mai reggel témáival, addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, és már is itt lesz velem a Too Black, a Waves of Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Erdő Péter is üzent a Mohácsi csata évfordulóján. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban. Visszatérnek az iskolai és a gyors járatok. Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösséget. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal II. Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. A Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége tette hozzá. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A KSH előzetes adatai szerint júliusban 6197 gyermek jött a világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg, ami 2,9%-kal kevesebb, mint egy éve. Szeptember 1-től visszatérnek az iskolai gyors járatok, több vonalon pedig módosulnak az indulási időpontjai a buszoknak. Kedden becsengetnek, ezért változik a menetrend. A változás a május 4-e előtti munkanapi menetrendi struktúrára épül. Ezzel együtt visszatérnek a Tüke Busz ZRT iskolai és gyors járatai is, tudtuk meg a legfrissebb közleményből. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton Pécsett. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Feloldották az útzárat a Jegenyés utca északi kijáratánál. Használják nyugodtan, jó utat! Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható. Legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17-20 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben ismét nyárias meleg időnk lesz, 31-32 fokos maximumokkal. Csapadékra nem kell számítani, erős lesz, főleg délután, kora délután az UV-sugárzás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára bármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Everything's Gonna Be Alright a Sweet Box-tól. Szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a Rock and Roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei jelöltek, úgyhogy jön minden részlet majd, tehát 7 óra után. 8 órakor pedig Robbie Williams-el foglalkozunk, aki most a mesterséges intelligenciára támaszkodik a színpadon is, és egyébként ott meg szorong, úgyhogy ezt meg lepróbálja küzdeni, egy nagy interjút készítettek vele, úgyhogy ezt fogjuk átrágni, és végül 9 óra után pedig a Real Madridhoz látogatunk el, és a kispadon kötünk ki a sportrovatba, mert hogy José Mourinho irányítja a csapatot, és megvolt az első forduló a spanyol bajnokságba, úgyhogy jönnek a részletek, és a legjobb zenék ebből az órából van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még a The Course, és a Breathless most itt a folytatásban. Go.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatjuk majd a legjobb zenékkel, és mellette pedig érkezik a rock and roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei beiktatottak. No, megébredünk majd például Avril Lavigne-nal, ugyanis a Complicated-et hozom tőle már, ez biztos a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Tegnap volt a Mohács 500 kiemelt napja. Kevés lesz Baranyában a napraforgó. A Magyar Nemzeti Bank emlékérme kibocsátásával tiszteleg Mohács előtt. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Magyar Péter, Magyarország miniszterelnökének megemlékező beszédével kezdődött délelőtt a Mohács 500 program sorozata Széchenyi téren. A Nemzeti Énekkar nyitotta meg a programot, majd a miniszterelnök lépett a színpadra. A program az ünnepi szentmisével és a csonterekék elhelyezésével folytatódott a fogadalmi templomban. Itt örök nyugalomba helyezték a mohácsi hősök csontjait. A mise fő celebránsa Székely János teológus, a szombathelyi egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A szertartáson a Magyar Püspöki Kar szinte minden tagja megjelent. Ezt követően az állami katonai tiszteletadás, a kápolna megáldása és a maradványok altemplomi elhelyezése került sorra. Emlékérem kibocsátásával tiszteleg a Mohácsi csata hősei előtt a történelmi esemény 500. évfordulóján a Magyar Nemzeti Bank. Jelentette be Sipos Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke a Mohács város önkormányzata által szervezett rendezvényen. Az érme névértéke 30 000 forint. Kevés lesz a napraforgó, az aszály ezt a növény sem kímélte Baranyában. A hőség miatt a növények kényszeri érésbe kezdtek. Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke Abamának azt mondta, a termőtalaj víz deficite az elmúlt években folyamatosan nőtt, vannak területek, ahol már az 1000 mm-t is elérik. A körülmények és az adottságok változására reagálni kell. Alkalmazkodás a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők. Erről tart előadás Pécset szeptember 9-én Szoború Miklós okleveles kertészmérnök és Németh Benjamin okleveles tájépítész. Várják az érdeklődőket. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton Pécsett. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Feloldották az útzárat a Jegenyés utca északi kijáratánál. Használják nyugodtan, jó utat! Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható. Legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17-20 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben ismét nyárias meleg időnk lesz, 31-32 fokos maximumokkal. Csapadékra nem kell számítani, erős lesz, főleg délután, kora délután az UV-s sugárzás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Megvannak az idei rock and roll hírességek, Csarnokában beiktatottak, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Augusztus 30-a van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a hangulatot meg a reggelt meghozza nekünk majd Will Smith a Miami-val, na meg a Deep Dish Flashdance-je, ezzel indulunk.
0: Best

Best FM a legjobb zenék kihirdették a 2026-os Rock and Roll hírességek csarnokának friss névsorát. A felhozatal finom szóval is brutálisra sikerült. A nagy leleplezés egyenesen az amerikai Idol adásában jelentették be. Lionel Richie volt egyébként, ő a rutinos csarnok lakónak számít már. A 17 jelöltből végül a zeneipar legütősebb nevei kerültek be az előadói kategóriába. Hivatalosan is halhatatlanok közé lépett a dobos énekes legenda Phil Collins, a punk ikon Billy Idol, de a heavy metal rajongók is bonthatnak egy pezsgőt, ugyanis az Iron Maiden is ott van. A Britpop vonalat pedig nemrége a hatalmas bejelentő Oasis képviseli, valamint Széd is helyet kapott. A vörösszőnyeges gálát és a hatalmas beiktatási ceremóniát idén november 14-én tartják majd Los Angelesben, most pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jön egy olyan csajszi, aki simán elképzelhető, hogy a jövőben ott lesz a Rock and Roll hírességek csarnokában, ugyanis szerintem megérdemli. Avril Lavigne jön és hozza a Complicated-et most így a reggeli mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Will Smith és a Miami. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 30-a van vasárnap, és bizony-bizony az iskola elkezdődik majd a jövő héten, úgyhogy a szülőknek a program a mai napra lehet, hogy egy utolsó körös nagy bevásárlás lesz majd a suli tanszerekből a nebulóknak, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek ehhez, hogyha ez áll előtte, ha pedig még az utolsó hétvégén a lazulást választjuk, az is benne van így a nyáron. Én mellé megpróbálok jó hangulatot teremteni, csak tartok egy rövid szünetet, és már is itt lesz majd az Everlast és a What It's Like a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újra játszották a Mohácsi csatát, őszi lomtalanítást tartanak Bogádon. Sikerült feltárni a Mohácsi csata helyszínét. Már is jönnek a hírek. Megelevenedett az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata tegnap. Sátorhelyen a Mohácsi csata 500. évfordulójának emlékhétvégéjén közel 400 hagyományőrző lépett a korabeli csatatér szélére, és újra játszották a csatát. Közel 300 gyalogos és 100 lovas vett részt az eseményen, korhű fegyverekkel, viseletekkel és hadi jelenetekkel. Az esemény ingyenes volt. A szervezők pénteken tartották a főpróbát, amelyről már rögtön látványos felvételeket is posztoltak. A hagyományőrzők célja az volt, hogy a lehető leghitelesebben idézzék fel az 1526-os ütközet hangulatát és mozzanatait. A csata elsöprő oszmán győzelemmel zárult, emiatt a későbbi történetírás úgy emlegette, mint a nemzeti nagy létünk nagy temetőjét. Sikerült feltárni a Mohácsi csata helyszínét, több mint 15 ezer lelet 26 négyzetkilométeres szisztematikus terepkutatás. Egy eltűnt középkori falu, egy gótikus templom maradványai és több száz hadi lelet ugyanarra a helyre mutat, a mai Majs melletti területre. Ezt mondta a Bama.hu-nak Bertók Gábor régész, a Mohács 500 csatatérkutatási program vezetője. Őszi lomtalanítást tartanak Bogádon, szeptember 21-én hétfőn adta hírül a települési önkormányzat. A lomokat a gyűjtőjárat számára reggel 6 óráig kell kihelyezni. A Dél-Dunántúli kommunális szolgáltató non-profit Kft. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nem szállítják el az állati tetemeket, a zöld hulladékakat és a veszélyes hulladékot sem. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre, Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Híd és áteresz javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig. Jó utat! Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható. Legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17-20 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben ismét nyárias meleg időnk lesz, 31-32 fokos maximumokkal. Csapadékra nem kell számítani, erős lesz, főleg délután, kora délután az UV-s sugárzás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Veréb Tomi és Dr. Béres közöse, a Nikasze Peri Meru átdolgozása, a hozzám tartozol, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van, a névnaposok, a rózsák, a születésnaposok között Adam és Annát, Kossuth Díjas magyar költőt, dalszövegírót, előadót köszönhetjük, és Cameron Diazt, amerikai színésznőt, Isten értesse az ünnepelteket. Az eltűntek világnapja van egyébként a mai napon, a következő órában pedig jön Robbie Williams, akivel egy nagy interjút készítettek, és elárulta azt is, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára, valamint a színpadon néha szorongás fogja el a mai napig, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órában még itt lesz velem Nelly Furtado a Say It Right-tal, na meg most az Ashwood és a Shine itt a Besten.

0: legjobb zenék, óra, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a hírek, friss információk, utána pedig Robbie Williams érkezik, akivel egy interjút készítettek, és arról számolt be a szupersztár, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára a munka során, és bizony-bizony a mai napig szorongás fogja őt el a színpadon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek egyik felejthetetlen slágerei közül, az Everybody's Free Rozállától.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Magyar Péter miniszterelnök is beszédet mondott Mohácson. Több színész is bejelentette, Pécsre szerződik. Folytatódik a nyárias idő erős UV-sugárzással. Tegnap volt a Mohács 500 emlékév kiemelt napja. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, akkor Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el.
2: Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Nézzünk körül, itt vagyunk, 500 évvel később, ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Eltűntek dinasztiák, eltűntek hatalmak, határok mozdultak el, országok születtek és tűntek el. De a magyar közösség megmaradt. Minden történelmi törés után voltak emberek, akik azt mondták, folytatjuk, és ha kell, ehhez újjáépítjük a hazánkat.
1: Több színész is bejelentette, hogy Pécsre szerződik a következő évadra. Köztük van Xantusz Barbara, valamint három frissen végzett színművész, Bayer Fruzsina, Stróróczki Éva és Bartus Berci. A színház vezetése szerint különösen fontos, hogy a fiatal művészek Pécsen többféle műfajban is kipróbálhassák magukat. A társulati ülésen hangzott, hogy az intézményben mentálhigiénész szakember is dolgozni kezd. Alig adták át, és már is nyilvános illemhelynek használják a komlói vasútállomás, noha van mód az ingyenes WC használatra, csak a mosdó kulcsát kell elkérni a forgalmi irodából. A vonal újranyitását támogató egyik civil szervezet szerint elkeserítő az az igénytelenség, amelyet egyesek megengednek maguknak. Azt kérik, hogy mindenki figyeljen és őrizze meg az épület tisztaságát. Szabadulás a sémák fogságából, ez lesz annak az előadásnak a címe, amit november 16-án tart meg Vágyi Petra Pécset. Várja az érdeklődőket a klinikai szakpszichológus, aki egyébként sématerapeuta is, ő tart előadást.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-áig lesz. Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható. Legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17-20 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben ismét nyárias meleg időnk lesz, 31-32 fokos maximumokkal. Csapadékra nem kell számítani, erős lesz, főleg délután, kora délután az UV-sugárzás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van, a nyár utolsó vasárnapja papíron, de a jó idő azért még remélhetőleg szeptember végéig itt lesz velünk. Na meg a legjobb zenék most az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk Justin Timberlake-kel és Robbie Williams-szel foglalkozunk, ugyanis nemrégiben készítettek vele egy interjút.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams ledobta az őszintességi bombát, bebizonyította, hogy a legnagyobb világsztárok élete sem csak laza új gyakorlat. A brit poppikon egy friss interjúban árulta el, hogy a mindennapokban támaszkodik a mesterséges intelligenciára, egészen pontosan az Instagram posztjait pofozza helyre az AI-jal, mivel saját bevallása szerint a nyelvtana és a helyesírása egyenesen borzalmas. A szöveget ő írja meg, de a finom hangolást már a gép végzi, ami mostanára teljesen kiismerte a stílus. Ami viszont ennél is megdöbbentőbb, az a kőkemény szorongás, ami a sikerek mögött húzódik. Robbie 30 évnyi színpadi rutinnal a háta mögött is brutálisan lámpalázzal küzd. A koncerteket egy veszélyes kötéltánchoz hasonlítja, ahol egyetlen rossz mozdulat nemzetközi botrányt okozhat, vagy akár le is nullázhatja a karrierjét. A fellépéseken a mai napig súgógépet használ, biztonsági hálóként, miután egyszer élőben teljesen elfelejtette dalának szövegét és dallamát. Ahogy ő fogalmazott, olyan akkor jön rá az ember, hogy az adrenalin színe bizony barna. Ráadásul a mai napig küzd impostor szindrómával is, szinte az egész karrierje a puszta vakmerőségre épül, és gyakran érzi, hogy a valóságban sokkal inkább egy szülővárosi szupermarket polcai között kellene tölteni az idejét. A tanulság tehát adott, tökéletesre csiszolt Instagram posztok és magabiztosságnak tűnő fellépések mögött a legnagyobbak is pont ugyanolyan emberi bizonytalansággal küzdenek, mint mi. Ez így van. Én pedig most hozom a legjobb zenéket, megfogadjuk ezt a tanácsot Robbie Williams-től, és az ébredés és a napindítás mellé most Gadzsó dalát hallgatjuk meg. Ez a Bessama Mucho.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Iron Mafia és a mellettem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok pedig a rózsák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát és Cameron Diaz-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van az eltűntek világnapja, és a következő órában pedig a sportrovatban hamarosan érkezik majd a Real Madrid csapata. Addig viszont még ezt az órát a magunkénak tudjuk, bár most tartunk egy rövid szünetet, aztán itt lesz velem DJ Tonka és a Don't Be Afraid majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Erdő Péter is üzent a Mohácsi csata évfordulóján. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban. Visszatérnek az iskolai és a gyors járatok. Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösséget. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal II. Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. A Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége tette hozzá. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A KSH előzetes adatai szerint júliusban 6197 gyermek jött a világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg, ami 2,9%-kal kevesebb, mint egy éve. Szeptember 1-től visszatérnek az iskolai gyors járatok, több vonalon pedig módosulnak az indulási időpontjai a buszoknak. Kedden becsengetnek, ezért változik a menetrend. A változás a május 4-e előtti munkanapi menetrend és struktúrára épül. Ezzel együtt visszatérnek a Tüke Busz ZRT iskolai és gyors járatai is, tudtuk meg a legfrissebb közleményből. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Híd és áteresz javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig. Jó utat! Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható. Legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17-20 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben ismét nyárias meleg időnk lesz, 31-32 fokos maximumokkal. Csapadékra nem kell számítani, erős lesz, főleg délután, kora délután az UV-sugárzás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Ezt a fel a legjobb zenék, ez volt az American Boy. Szép reggelt kívánok mindenkinek, jól telik a reggel, remélem, ha pedig nem, akkor én most teszek róla, ugyanis jön most a D-Light, és felrázza a hangulatot, kiráz minket a paplamból, ez a Groove is in your heart, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók jönnek, aztán irány a sportrovat, amiben a Real Madrid csapatával fogunk foglalkozni, ugyanis José Mourinho tért vissza a kispadra vezetőedzőnek, és megnézzük, hogy hogyan sikerült az első forduló a csapat számára, és természetesen a legjobb zenéket is hozzuk az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams, a She's the One-t hozza el nekünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Oh,

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Tegnap volt a Mohács 500 kiemelt napja. Kevés lesz Baranyában a napraforgó. A Magyar Nemzeti Bank emlékérme kibocsátásával tiszteleg Mohács előtt. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Magyar Péter, Magyarország miniszterelnökének megemlékező beszédével kezdődött délelőtt a Mohács 500 program sorozata Széchenyi téren. A nemzeti énekkar nyitotta meg a programot, majd a miniszterelnök lépett a színpadra. A program az ünnepi szentmisével és a csonterekjék elhelyezésével folytatódott a fogadalmi templomban. Itt örök nyugalomba helyezték a mohácsi hősök csontjait. A mise fő celebránsa Székely János teológus, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A szertartáson a magyar püspöki kar szinte minden tagja megjelent. Ez követően az állami katonai tiszteletadás, a kápolna megáldása és a maradványok altemplomi elhelyezése került sorra. Emlékérem kibocsátásával tiszteleg a Mohácsi csata hősei előtt a történelmi esemény 500. évfordulóján a Magyar Nemzeti Bank. Jelentette be Sipos Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke a Mohács város önkormányzata által szervezett rendezvényen. Az érme névértéke 30 ezer forint. Kevés lesz a napraforgó, az aszály ezt a növényt sem kímélte Baranyában. A hőség miatt a növények kényszer érésbe kezdtek. Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke a Bamának azt mondta, a termőtalaj vízdeficite az elmúlt években folyamatosan nőtt, vannak területek, ahol már az 1000 millimétert is elérik. A körülmények és az adottságok változására reagálni kell. Alkalmazkodás a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők. Erről tart előadás Pécset szeptember 9-én Szoború Miklós okleveles kertészmérnök és Németh Benjamin okleveles tájépítész. Várják az érdeklődőket. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton Pécsett. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Feloldották az útzárat a Jegenyés utca északi kijáratánál. Használják nyugodtan, jó utat! Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható. Legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17-20 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben ismét nyárias meleg időnk lesz, 31-32 fokos maximumokkal. Csapadékra nem kell számítani, erős lesz, főleg délután, kora délután az UV-sugárzás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Real Madrid kispadjára visszakerült José Mourinho, és megvolt a spanyol La Liga első fordulója. Ma meg majd a második vár a Real Madrid csapatára, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ezek lesznek inkább túlnyomó többségben, a sporttal csak nagyon keveset foglalkozunk. Jön a Planet Funk és a Chase the Sun. Szép reggel!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A spanyol La Liga első fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott a Real Sociedad felett a Santiago Bernabeu stadionban. Mourinho visszatért a kispadra, 13 év után vette újra át a Real Madrid irányítását. A portugál szakember, aki a nyitó fordulón az Espanyol ellen 2-1-es idegenbeli győzelemmel debütált, a szurkolóktól pedig ő kapta a leghatalmasabb tapsot a csapat emberei bemutatásakor. Mbappé pedig nagyon jó formában, ugyanis mester hármast lőtt a Real Sociedadnak, és ma pedig folytatódik a megmérettetés, méghozzá a Királyi Gárda a második fordulóban a Malaga együttesét fogadja majd az otthonában. Ma este, ezt így nem írtam ide, úgyhogy meg fogom most nézni. Nem is este, délután 5 órakor. Tehát erre lehet számítani a spanyol ligában, tőlem pedig a legjobb zenékre az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz valami Inna és a Hotna, meg most Gio Baccio és Spanyolország után egy kis olasz feeling. Jön a Funky Groove, most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Takabu és a Living It Up. Szép napot mindenkinek, szép reggelt. Most igazából átmenetben vagyunk, kezdünk a délelőtt felé haladni. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és este majd White Boy lesz a mikrofonnál, aki szépen a DJ-inkkel veszi át majd az irányítást, mint ahogy egyébként minden este 6 órakor, és hogyha vasárnap, akkor a Launch Mixé a főszerep az első 2 órában. Ennek állandó specialistája érkezik mellé, Németi. Ezt ígéri tehát az este majd itt a Best FM-en, én pedig a legjobb zenéket hozom majd azért, hogy a napunk jól teljen. Itt lesz velem Coolio még ebben az órában, a See You Where You Get There-rel, na meg a folytatás egy másik DJ-jé. Jön Armin van Helden és a My My My.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőtt, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy felpörgessük a hangulatot, dübörögni fog a Best hétvége, és a következő órában a hangulatfelelősök között ott van a French Affair. Hozzák majd a szexit!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újra játszották a mohácsi csatát, őszi lomtalanítást tartanak Bogádon, sikerült feltárni a mohácsi csata helyszínét, már is jönnek a hírek. Megelevenedett az 500 évvel ezelőtti mohácsi csata tegnap. Sátorhelyen a mohácsi csata 500. évfordulójának emlékhétvégéjén közel 400 hagyományőrző lépett a korabeli csatatér szélére, és újra játszották a csatát. Közel 300 gyalogos és 100 lovas vett részt az eseményen, korhű fegyverekkel, viseletekkel és hadi jelenetekkel. Az esemény ingyenes volt. A szervezők pénteken tartották a főpróbát, amelyről már rögtön látványos felvételeket is posztoltak. A hagyományőrzők célja az volt, hogy a lehető leghitelesebben idézzék fel az 1526-os ütközet hangulatát és mozzanatait. A csata elsöprő oszmán győzelemmel zárult, emiatt a későbbi történetírás úgy emlegette, mint a nemzeti nagy létünk nagy temetőjét. Sikerült feltárni a mohácsi csata helyszínét, több mint 15 000 lelet 26 négyzetkilométeres szisztematikus terepkutatás. Egy eltűnt középkori falu, egy gótikus templom maradványai és több száz hadi lelet ugyanarra a helyre mutat, a mai Majs melletti területre. Ezt mondta a Bama.hu-nak Bertók Gábor régész, a Mohács 500 csatatérkutatási program vezetője. Őszi lomtalanítást tartanak Bogádon, szeptember 21-én hétfőn adta hírül a települési önkormányzat. A lomokat a gyűjtőjárat számára reggel 6 óráig kell kihelyezni. A Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nem szállítják el az állati tetemeket, a zöld hulladékakat és a veszélyes hulladékot sem. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre, Kern András és Nyári Krisztián. Életre keltik majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felévezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-áig lesz. Ma Baranyában napos, többnyire derült idő várható. Legfeljebb néhány fátyol felhő zavarhatja a napsütést. A reggeli 17-20 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben ismét nyárias meleg időnk lesz, 31-32 fokos maximumokkal. Csapadékra nem kell számítani, erős lesz, főleg délután, kora délután az UV-sugárzás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van, vasárnap, és hozom a legjobb zenéket, dübörög a Best hétvége. Itt lesz például a Salt and Pepper és az M-Vogue közöse a What a Man, de itt lesz Sheryl Crow is az All I Wanna Do-val. A kezdés pedig Tiziano Ferroé, ez a Perdono. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha úgynak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesört.
1: Nem kérlek

0: üresebb fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz is, lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ennek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Honey Beats és a Kavarog. Hát bennünk kavarognak az érzések, biztos vagyok benne. Főleg azok, akiknek az utolsó vasárnap a nyárból azzal telik, hogy a nebulóknak beszerezzék az összes tanszert. Kitartást kívánok, én hozom a legjobb zenéket a délelőtt folyamán egészen délig. Sheryl Clow-val megyünk.

0: Best FM a legjobb zenék, Meredith Brooks és a Beach. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok a rózák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát, Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót köszönthetem, valamint Cameron Diaz-t, amerikai színésznőt. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként az eltűntek világnapja, és ha már az eltűnés, akkor a folytatás Eminemé lesz majd a rövid szünet után, a Lose Yourself-el, majd itt a Best-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a mai utazásunkból még a következő egy óra van hátra. 11 és dél között is hozom a legjobb zenéket, hogy a Best hétvége jól teljen. A hangulat felelősök között ott lesz például Rob and Rez, a Got to the Getter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem működik tovább az Onkológiai Akadémia Alapítványa. Világháborús katonák ezreinek maradványait találták meg. Aranyat lapátolt össze a Kenu 4-es. Bányász Árpád vagyok. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt. Az egészségügyi miniszter szerint a szervezet működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedűs Zsolt közölte, az alapítvány 2020-tól működött és több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A szervezet mintegy 1 milliárd forintért megszerzett és felújított budapesti ingatlanát, a jövőben más közérdekű célra használják majd. Ennek részleteiről később döntenek. A miniszter szerint a felszabaduló forrásokat többek között béremelésekre és kórházfejlesztésekre fordítják. Több mint 2000 világháborús katona maradványait tárták fel Magyarországon. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 hősi halottat exhumáltak, közülük több mint 1500-an magyar honvédek voltak. Tavaly Baján egy német-magyar tömegsírt is feltártak, amelyben 1089 katona nyugodott. Az exhumált magyar katonákat katonai tiszteletadás mellett helyezik végső nyugalomra. Az azonosítást személyes tárgyak, korabeli dokumentumok és antropológiai vizsgálatok segítik. DNS vizsgálatra egyelőre csak ritkán van lehetőség. Rászoruló ukrajnai gyerekeknek szervez tábort a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen. 260 diákot fogadnak, akik között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háborúban elveszítették szüleiket. A gyerekeket kirándulások, közösségi programok és kulturális események várják. A szervezet a háború 2022-es kezdete óta csaknem 15 000 Ukrajnában élő rászorulót fogadott már hosszabb-rövidebb időre Sátoraljaújhelyi táborában. Világbajnoki címet szerzett a magyar férfi Kenu 4-es a poznani kajakkenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású egység 500 méteren mindenkit megelőző világbajnok lett. Két magyar ezüst is született, Kopasz Bálint a kajakosok 1000 méteres fináliában lett második, míg Kis Ágnes Kenu 500 méteren szerzett ezüstöt. Címvédés a paraversenyen, Kis Péter Pál aranyérmes lett 200 méteren. Kevés gomoly felhő mellett többnyire napos időre számíthatunk, helyenként azért előfordulhatnak záporok. 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap gomoly felhős napos idő várható, helyenként nagyobb eséllyel a nyugati északnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A csúcsok 31 és 36 fok körül lesznek. Kedden szakadozik a felhőtakaró, kisüt a nap, a legmelegebb órákban 28 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ez a vasárnap sokaknak azzal telik, hogy beszerezzenek mindent az iskolába, mert hogy a jövő héten már ez kezdődik, nagyon gyorsan elszaladt a nyár, legalább annyira, mint ez az a nap. Ugyanis hamarosan dél lesz, de addig is még én hozom majd a legjobb zenéket ebben az órában. Itt lesz hangulat felelősként az ETB a Let You Go-val, a kezdés pedig segíj, szól a Hey Sexy!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép napot kívánunk mindenkinek. Jól telik a hétvége? Ha nem, akkor most figyeljen mindenki, én gondoskodok a jó hangulatról. Méghozzá most a One Down Project dalával. Ez a King of My Castle, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az ETB és a Let You Go. Augusztus 30 vasárnap, a Rózsák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Cameron Diaz-t és Adamics Annát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ez az eltűntek világnapja. A legjobb zenéket pedig még egészen délig hozom. A rövid szünet után Avril Lavigne-nal megyünk majd tovább. Hozza a Girlfriend-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Will Smith-ék után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis jön Béni Media, övi az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá a legjobb zenék szólnak mixben 2 órán keresztül. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Mindenkinek kívánok szép délutánt, jó vasárnapi ebédet a Best FM-mel. Viszhal!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, do-do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. 9-en sérültek meg a fővárosban az Astoriánál történt balesetben. Megállíthatatlanok a magyarok a kickbox világkupán. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolásával, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az augusztus végével megszűnő szervezetek vagyontárgyait a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. Vitézi Dávid azt mondta, a változás nem rontja az érintett közfeladatok és a szolgáltatások minőségét, ugyanakkor az állami vagyon felszámolása ismét átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A tárcavezető szerint a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: 9-en megsérültek egy busz és egy személyautó összeütközésében Budapesten az Astoriánál tegnap. A mentők több egységgel vonultak a helyszínre. Egy középkorú nőt súlyos, életveszélyes állapotban vittek kórházba. További 8 ember, köztük 2 gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett. Kedden újra indul a vonatforgalom Gyöngyös és Vámosgyörg között. A több hetes felújítás után az eddigi 30-40 helyett óránként 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A menetidő 3-5 perccel rövidül. Tarolnak a magyarok a hazai rendezésű kickbox világkupán. A zárónap előtt Magyarország 31 arannyal, 24 ezüsttel és 49 bronzzal vezeti az érem táblázatot. A budapesti világversenyen 48 ország, több mint 2000 sportolója vesz részt. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nem várható. 30 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 15 és 23 fokot mérhetünk. Holnap gomoly felhős napos idő várható, a déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő záporzivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden napközben szakadozik a felhőzet, a csúcsok pedig 28 és 33 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, hiszen délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Jó étvágyat az ebédelőknek, én itt leszek és egész délután adom a legjobb zenéket a mikrofonnál, Béné Meddia. A folytatásban pedig jön mindjárt Márk a Ments meg szerelemmel, de előtte itt van Michael Bublé dala. Ez az It's a Beautiful Day.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Insta.

Best FM, a legjobb zenék, a You Gotta Be, a brit énekesnő Desiree 1994-es dala, ami egyfajta életbölcsesség gyűjtemény, hiszen arról szól, hogy az embernek erősnek, bölcsnek, bátornak és kitartónak kell lennie, amikor szembe kerül az élet nehézségeivel. Érdekesség, hogy a szám eredetileg nem lett azonnal hatalmas siker, majd az Egyesült Államokban egy autóreklám felhasználása után újra kiadták, és 99-ben egészen a Billboard Hot 109. helyéig jutott. A You Gotta Be ma Desiree legismertebb dala, és a 90-es évek egyik emblematikus, pozitív üzenetű popszól felvétele. Ez jön most, itt a Best FM-en.

0: Now everybody dance.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: derék, nagy erőnyomás. Szágult be vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton.
1: Ülünk a vonaton,
0: ülünk a vonaton,
1: ülünk a vonaton.

0: Best FM legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal, az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, úgyhogy óvatosan arra felé. Bicske és Óbarok között is érdemes figyelni, a 35-ös kilométernél ugyanis csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Eközben a 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, fel is bontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt rádiózunk ma is. Most jönnek a hírek, itt az egy óra, aztán a folytatásban jön majd Vastag Csaba is. Ez a dal már bekészítve, Tom Novi pedig ezt hozzá el nekünk rögtön a hírek után.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Lezárult a paksi fenék küszöb építés első üteme, kezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a magyar búvárúszók lettek a hazai EB legjobbjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lezárult a fenékküszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok 17 napig tartottak és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormány főközlése szerint a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban valósították meg. Magyar Péter hangsúlyozta, a fenékküszöbnek fontos szerepe van abban, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással és üzembiztosan működhessen. Egy ember meghalt, legalább öten pedig megsérültek egy lövöldözésben Svájc északi részén. A támadás mára virradó éjszaka történt, egy lóversenypályán rendezett technopartin, Schachenben, Zürichtől mintegy 46 kilométerre. Az elkövetőt nagy erőkkel keresi a rendőrség, a környéket lezárták. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak távol a helyszíntől, a szemtanúktól pedig fényképeket és videófelvételeket várnak. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogathat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Történelmi magyar sikerrel zárult a gyékényesi tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokság. A magyar válogatott 12 arany, 5 ezüst és 5 bronzéremmel, összesen 22 medállal az éremtáblázat élén végzett. Hatházi Katalin és Balázs Péter sportág történelmet írt. Mindketten megnyerték mind a 4 egyéni versenyszámot, amire korábban még nem volt példa. Ma túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, késő este 15-23 fokot mérhetünk. Holnap is sok napsütés lesz, ugyanakkor délutántól a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 29-36 fokig melegszik fel a levegő. Kedden napközben fokozatosan szakadozik a felhőzet, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, mindenkinek egy óra is elmúlt már, folytatódik a Best délután, szép vasárnap délután kívánok mindenkinek a Your Body-val, Tom Novi 2004-es House slágerével, amelyben Michael Jackson énekel, úgyhogy indítom már is a Your Body-t a legjobb zenék között, itt a Best FM-en.
0: Best FM.

Best FM legjobb zenék, a Do You Wanna Get Funky, az amerikai CMC Music Factory 1994-es dala, ami egyébként Freedom Williams szerepe, míg a vokálokban Deborah Cooper is közreműködik, a produceri csapatot Robert és David Cole vezette. A dal a korábbi Gonna Make You Sweat után újabb nagy klubslágerük lett, és az amerikai Billboard Hot 100-on a 40. helyig jutott. Érdekesség, hogy a CMC Music Factory hangzásában ugye a house, a hip-hop és a eurodance elemei keveredtek, ezért a 90-es évek tánczenéjének egyik jellegzetes formációjává vált, úgyhogy folytatjuk most a Do You Wanna Get Funky-val itt a Besten.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other. Flawless.

0: Ezt a FM legjobb zenék, SMS, telefon, Viber 0620-55-55-155, útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kunszentmárton térségében csomópontot építenek az 59-es és a 62-es kilométer között, mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, a 6-os kilométernél a Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot, így aztán csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Az M70-es autópályán is érdemes figyelni az M7-es irányába, a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sávelhúzással a külső és a leállósávon halad. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah.

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy görbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jönnek a legfrissebb hírek, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom majd Bájalek slágerét is. Ez lesz a Széllel szemben, Janet Jackson pedig az órát indítja perceken belül.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Iskolakezdés, jól vizsgáztak a tanszerek, három magyar után kutatnak Nepál térségében, gyémánynyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartók, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalommal lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Nem akarják újrakezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat az izlandiak. A népszavazáson majdnem 53% voksolt a folytatás ellen, míg 47% támogatta azt. Reykjavikban az igenek kerültek többségben, vidéken azonban több körzetben is 60% felett volt az elutasítók aránya. A részvétel meghaladta a 82%-ot. Izland 2009-ben kezdett tárgyalni az Európai Unióval, a folyamatot azonban 2015-ben felfüggesztették. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánynyakláncot loptak el a bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazil királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Érkezik is a legnagyobb kedvencek között Janet Jackson slágere, az All For You. Hello mindenkinek, én Béné Meddia vagyok. 2 óra is elmúlt már, és már is indítom azt a dalt, ami az Egyesült Államokban 7 hétig vezette a Billboard Hot 100-at, és Janet egyik legnagyobb listavezető sikere lett. All For You.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként Nagy-Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 8. helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfókkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé, a 172-es kilométernél a Vérmént Palota Bozsok csomópont felé és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Eközben az M31-es autópályán az M3-as felé, Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával, az M43-as autópályán pedig Csanádpalota határ felé vezető oldalán, a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé is lehajtóágát zárták le, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Beste fel a legjobb zenék. Arthur Dodger és Romina Johnson közösét hallgattuk. Mindjárt 3 óra, jönnek a friss hírek, aztán az M&S indítja a következő órát. Most pedig Molnár Ferenc karamelének itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a 40 Plus, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnay Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Magyar Péter miniszterelnök is beszédet mondott Mohácson. Több színész is bejelentette, Pécsre szerződik. Folytatódik a nyárias idő erős UV-sugárzással. Tegnap volt a Mohács 500 emlékév kiemelt napja. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, akkor Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el.
5: Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Nézzünk körül, itt vagyunk, 500 évvel később, ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Eltűntek dinasztiák, eltűntek hatalmak, határok mozdultak el, országok születtek és tűntek el. De a magyar közösség megmaradt. Minden történelmi törés után voltak emberek, akik azt mondták, folytatjuk, és ha kell, ehhez újjáépítjük a hazánkat.
4: Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösséget. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal II. Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmének. Mérekeltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. A Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége tette hozzá. Több színész is bejelentette, hogy Pécsre szerződik a következő évadra. Köztük van Xantusz Barbara, valamint három frissen végzett színművész, Bayer Fruzsina, Stróródki Éva és Bartus Berci. A színház vezetése szerint különösen fontos, hogy a fiatal művészek Pécsen többféle műfajban is kipróbálhassák magukat. A társulati ülésen elhangzott, hogy az intézményben mentálhigiénész szakember is dolgozni kezd. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A KSH előzetes adatai szerint júliusban 6197 gyermek jött a világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg, ami 2,9%-kal kevesebb, mint egy éve. Alig adták át, és már is nyilvános illemhelynek használják a komlói vasútállomást, noha van mód az ingyenes WC használatra, csak a mosdó kulcsát kell elkérni a forgalmi irodából. A vonal újranyitását támogató egyik civil szervezet szerint elkeserítő az az igénytelenség, amelyet egyesek megengednek maguknak. Azt kérik, hogy mindenki figyeljen és őrizze meg az épület tisztaságát.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-ig lesz. A következő órákban szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és holnap Baranyában napos, derült időre számíthatunk újra. Sőt, jön a meleg front, így a holnap reggeli 20-22 fokról délután már 32-33 fokra melegszik fel a levegő hőmérséklete. Holnap sem kell az esernyő, a szél gyenge maradt. Figyeljünk a bőrünk védelmére. Holnap is erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a vasárnap délután, ahogy az lenni szokott, rövidesen kezdődik a Pécs Café Light izgalmas témákkal és nagyon jó zenékkel. A mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László, rövidesen hallgatjuk a bombos lágerét, őt a Soul, a Salsa Nuggets.
0: 101 hét Best FM.

0: Elmesélem a mesét.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Beszélgető partnerem Adjaki Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Baranya vármegyei területi szervezetének elnöke. Témánk a szarvasbőgés. Kezdjünk is azzal, hogy miért is bőgnek ilyenkor a szarvasbikák.
2: Főképp Baranyában, Zalánban, tehát a déli megyékben, ebben benne az, hogy Tolna megye, Somogy megye, Baranya is, valamennyire Vas megye is, Zala is lakik. Tehát a déli megyékben augusztus közepén, de inkább augusztus második felében kezdődik el a szarvasbőgés, hiszen ez egy jó erős hónapot vagy másfél hónapot eltart, tehát akár szeptember végéig, október elejéig megy a rigyetése, úgy mondjuk szakmai nyelven a szarvasoknak, tehát elindul a nász, elkezdenek folyatni a szarvasztelnek, és megindul a szarvasnász, és ezáltal a bikák elkezdenek bőgni, hogy tudtára adják a világnak, hogy ez elkezdődik. Nagyjából így szint.
1: Ilyenkor ezek az állatok valóban nem esznek?
2: Hát szinte egyáltalán nem, azt lehet mondani, ilyenkor 50-60-70 kilókat is lefogyhat a bika, úgy mondjuk szaknyelven, hogy a nyár az a dőhír időszaknak nevezzük azt, amikor a bika szinte nem csinál úgymond semmit, fekszik, legel és gyűjti az erőt erre a bőgési időszakra, majd ilyenkor szinte egyáltalán nem eszik, ilyenkor nagyon fontos neki a víz, amiben most elég kevés van mindenfelé, még ebben az időszakban, de egy ilyen jó hónapon keresztül szinte nem lehet. Azt mondjuk, hogy akkor van vége a szarvasnásznak, a szarvasbőgésnek, amikor a bikát először látjuk legelni, hogy kijön a vadföldre, vagy kijön egy erdei idezékre, és elkezd legelni a bika, akkor azt mondjuk, hogy talán vége a környéken a szarvasbőgésnek, de hát ez majd október közepére, vagy október elejére fog bekövetkezni.
1: Ezek az állatok ilyenkor egymásra mennyire veszélyesek?
2: Hát elég hangos tőlük az erdő, valóban, és hát elég nagy csatározások volnak, és elég sok komoly sérülés is keletkezik. Ilyenkor az is előfordul, de ritkán, ezt nem főznám, hogy egyik-másik leszúrja, ez inkább véletlenszerű, leszúrja a másikat, hiszen elég komoly fegyver van, amikának egy 10-12 kilós aggacspár van fönn a fején, amit a nyár folyamán rakott föl, így mondják ezt itt szaknyelven, tehát növesztett magyarul. Hát ez egy komoly harci eszköz, szinte olyan, mint egy kard, úgyhogy nagyon egyrészt félelmetes szinte, amikor akihez nem szokott hozzá, vagy először lát ilyet, annak, ahogy összecsapnak ezek hatalmas testű állatok, és hát csupa izom és csupa erő mindegyik, és ahogy ezek összecsapnak, az egy nagyon impozáns látvány. Hát, hogyha kapitálisokról beszélünk, kimondottan az nyilván, hogy természetesen a még Baranyán belül is a déli rész, tehát az ormánság az, ahol az igazi komoly, nagy és ahogy önfogalmazott kapitális bikák is előfordulnak. Ez húzódik szinte a Dráva partján végig egészen a Dunáig, tehát az ormánság is beleértve a Bói és a Bégai Gemenci vadász területeket. Ezek, ahol az igazán komoly bikák találtak, de egyébként egy-egy komoly és erős aggancsos az bárhol előfordulhat a megyébe, hiszen Baranya megye erős tímszarvajfőről ról is híres többek között.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Pécske Félájtban.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Adjaki Gábor vadászati szakemberrel, témánk továbbra is a szarvasbőgés. Ebben az időben a szarvasbikák esetleg az emberre jelentenek veszélyt?
2: Az emberre egyáltalán nem veszélyesek, nem tudok olyan esetről a praxisomban, amire már jó pár évtizede tart. Nem tudok olyan esetről, hogy szarvasbika embernek neki támad, de ilyenről semmilyen leírásban nem is lehet olvasni, tehát ilyen nincs. Ettől függetlenül a veszély ilyenkor nem a szarvasbikák körül van, hanem ez a vadászati főszezon ilyenkor, tehát nagyon-nagyon sok vadász külföldiek főképp, és hát fizető vérvadászok vannak az erdő, szinte minden reggel és minden este nincs olyan pontja, vagy ritka az olyan pont, ahol valahol nincs kint vadász, inkább ilyenkor a turistáknak, vagy az erdőt járóknak arra kell figyelni, hogy lövés csattanhat az erdőn, tehát nagyon oda figyelni. Nagyon veszélyes a fotósok, akik nem egyeztetnek, tehát akarnak bőgőbikát fotózni, mindig, minden esetben hangsúlyozni kell, hogy egyeztetni kell az ott lévő vadászatra jogosulttal, hogy mikor mehet ki és milyen időszakban. Egyébként erdőgazdaságoknál nagyon sokszor bevezetik az erdőjárási tilalmat is ebben az időszakban, ami azt jelenti, hogy a turista utakon lehet csak közlekedni, és máshol nem.
1: És a végre még egy kérdés. Országos viszonylatban is kiemelkedő trófeasúlyt produkálnak a délbaranyai állatok. Mi ennek az oka?
2: Két dologra vezethető vissza nagyjából, vagy esetleg háromra. Az egyik dolog az természetesen egy kiváló élőhelyen élnek ezek a szarvasok, a másik pedig, hogy már 1800-as évektől az Laskovics Mihály által tenyésztett, mert tenyésztésről tenyésztett éles szarvasokról van szó, tehát van egy erős genetika is a dologban, tehát van egy jó élőhely és egy nagyon erős genetika, ami még mindig itt van és látható az aggancsokon. Ezen kívül természetesen vannak szakembereink, képzett hivatásos vadászok, akik jó szemmel és jó érzékkel válogatják ki azokat a selejtvédelmeket, nem ebben feltétlenül ebben az időszakban, de a tél folyamán, amik nem valók az állományban, ezért nagyokat számít.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést! A Pécs Café Light a következő órában folytatódik.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatjuk, de már csak a következő órában, újabb témákkal és persze kiváló felvételekkel. Egészen biztosan hallható lesz majd Seal klasszikusa, előtte Neo érkezik és a Saucik, most pedig a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Visszatérnek az iskolai és a gyors járatok. Kevés lesz Baranyában a napraforgó. A Magyar Nemzeti Bank emlékérme kibocsátásával tiszteleg Mohács előtt. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Magyar Péter, Magyarország miniszterelnökének megemlékező beszédével kezdődött délelőtt a Mohács 500 program sorozata Széchenyi téren. A Nemzeti Énekkar nyitotta meg a programot, majd a miniszterelnök lépett a színpadra. A program az ünnepi szentmisével és a csonterekék elhelyezésével folytatódott a fogadalmi templomban. Itt örök nyugalomba helyezték a mohácsi hősök csontjait. A mise főcelebránsa Székely János teológus, a szombathelyi egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A szertartáson a Magyar Püspöki Kar szinte minden tagja megjelent. Ezt követően az állami katonai tiszteletadás, a kápolna megáldása és a maradványok altemplomi elhelyezése került sor. Emlékérem kibocsátásával tiszteleg a mohácsi csata hősei előtt a történelmi esemény 500. évfordulóján a Magyar Nemzeti Bank. Jelentette be Sipos Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke a Mohács Város Önkormányzat által szervezett rendezvényen. Az érme névértéke 30 000 forint. Megelevenedett az 500 évvel ezelőtti mohácsi csata tegnap. Sátorhelyen a mohácsi csata 500. évfordulójának emlékhétvégéjén közel 400 hagyományőrző lépett a korabeli csatatér szélére, és újra játszották a csatát. Közel 300 gyalogos és 100 lovas vett részt az eseményen, korhű fegyverekkel, viseletekkel és hadi jelenetekkel. Az esemény ingyenes volt. A szervezők pénteken tartották a főpróbát, amelyről már rögtön látványos felvételeket is posztoltak. A hagyományőrzők célja az volt, hogy a lehető leghitelesebben idézzék fel az 1526-os ütközet hangulatát és mozzanatait. A csata elsöprő oszmán győzelemmel zárult, emiatt a későbbi történetírás úgy emlegette, mint a nemzeti nagy létünk nagy temetőjét. Kevés lesz a napraforgó, az aszály ezt a növényt sem kímélte Baranyában. A hőség miatt a növények kényszer érésbe kezdtek. Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke a Bamának azt mondta, a termőtalaj víz deficite az elmúlt években folyamatosan nőtt, vannak területek, ahol már az 1000 mm-t is elérik. A körülmények és az adottságok változására reagálni kell. Szeptember 1-től visszatérnek az iskolai gyors járatok, több vonalon pedig módosulnak az indulási időpontjai a buszoknak. Kedden becsengetnek, ezért változik a menetrend. A változás a május 4-e előtti munkanapi menetrendi struktúrára épül. Ezzel együtt visszatérnek a Tüke Busz ZRT iskolai és gyors járatai is, tudtuk meg a legfrissebb közleményből.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Híd és átteresz javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a mohácsi összekötő úton egészen az év végéig. Jó utat! A következő órákban szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és holnap Baranyában napos, derült időre számíthatunk újra, sőt jön a meleg front, így a holnap reggeli 20-22 fokról délután már 32-33 fokra melegszik fel a levegő hőmérséklete. Holnap sem kell az esernyő, a szél gyenge maradt, figyeljünk a bőrünk védelmére, holnap is erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Augusztus 30-a vasárnap van, és már is folytatódik a Pécs Café Light kiváló témákkal és izgalmas dalokkal. A mikrofonnál ebben az órában is H. Horváth László. Egészen biztosan meghallgatjuk a Well Hello is Tideni újdonságát, előtte viszont Néo jön, méghozzá tengeren túlról, ez már a Saucy.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Folytatódik a Pécs Café Light, ahol vendégem a Polics József Komló polgármestere, témánk a beruházások.
1: A Szilvási út, amely a piac fölötti részen jelentős károsodást szenvedett, és hála Isten egy kormányzati Viszmajor támogatásnak és önkormányzati saját forrás felhasználásával mondhatom, hogy sikerült reményeim szerint a teljes domboldalnak a végleges stabilizációját megoldanunk. A pénteki napon meg is történt a műszaki átadás átvétel. Az eredeti vállalkozói szerződés szerint ennek a munkarésznek a megvalósításának határideje augusztus 31-e volt, és örömmel jelentem, tehát, hogy augusztus 28-án a műszaki átadás átvételt követően már visszaadtuk a forgalomnak a megújult, stabilizált, nagyon fontos szilvási gyűjtőutat, amely nagyon nagy forgalmat bonyolít le, hisz a legnagyobb lakosság sűrűségű szilvási városrészhez vezet. A másik szempont az volt, hogy itt a bányásznaphoz kapcsolódó felvezető rendezvények, iskolakezdés, jelentős forgalom növekedés már a felújított úton keresztül tudjon megvalósulni, és hála Isten ez sikerült is. Én ebből az alkalomból is szeretném megköszönni az arra közlekedni szándékozóknak a türelmét, a megértését. Megköszönöm a tervezőknek, kivitelezőknek, műszaki ellenőröknek, a kollégáimnak a munkáját. Én úgy gondolom, hogy a július közepei munkaterület átadást, átvételt követően kottára zajlottak azok a kivitelezési munkák, amelyeket a tervezők megfogalmaztak, és ennek is köszönhető az, hogy néhány nappal a tervezett határidő előtt sikerült ezt a beruházást befejezni, és valójában az a munkálat maradt vissza, amelynek jelen fázisban való elvégzése nem is logikus, hisz a rézsi oldalnál a szivárgók és a tereprendezés, faültetés utáni füvesítés és a kókuszmatracoknak az elhelyezése, leterítése van vissza, ami a mostani sivatagos időjárási körülmények között nem kecsegtett semmilyen jó eredménnyel. Itt a műszaki ellenőrökkel, kivitelezővel együtt abban maradtunk, hogy a végső határidő időjárás függvényében október 31-e addig is zavartalanul lehet használni a szilvási gyűjtő utat.
0: Rövidesen jövünk az árulésszel.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, fókuszban a beruházásokkal.
1: A másik jelenleg folyamatban lévő beruházásunk a 48-as tér és a Zengő áruház közötti közterületi felújítások. Itt mondhatom, hogy a 48-as térnek a próbaüzeme az augusztus 20-ai városi ünnepségen megtörtént. Azóta már próbaüzemen esett át az új szökőkút is, és ha arra sétál valaki, akkor azt láthatja, hogy a modern szökőkút már üzembe helyezésre került. Az elkövetkezendő napok, hetekben el fogjuk dönteni, hogy milyen üzemeltetési időtartamot, milyen üzemeltetési formát választunk az új rendszer üzemeltetéséhez. De folynak tovább a munkálatok. Jelenleg a piramisház mögötti részen a támfal előtti parkoló, gazdasági bejárat, árufeltöltő útvonalon dübörögnek a gépek, dolgoznak az emberek. Ez is bizonyos korlátozásokkal, kellemetlenséggel jár, hisz a környezetében több száz lakás található. Továbbra is meg tudom köszönni az ott lakóknak a türelmét, megértését, de mondhatom, hogy a támfal fölötti szakaszon, illetve a piramis ház előtti szakaszon, vagy a 48-as téren is láthatják, hogy ezen kellemetlenségek után milyen megújulási folyamaton megyünk keresztül. Ugyanezt fogják tapasztalni a piramis ház mögötti szakaszon is, csak teljesen más anyaghasználattal. Az elkészült szakaszoknál sajnos vannak rossz tapasztalataim is, hisz nem mindenki tartja tiszteletben azt, hogy megújultak a gyalogos és gépjármű közlekedő útvonalak, rengeteg új közterületi bútor berendezés került ki ebben a környezetben, de van, aki még továbbra sem használja ezeket az eszközöket, legyen az éppen dohányos ember, vagy éppen a papír zsebkendőjét eldobó arra közlekedő, ott vannak a hulladékgyűjtő edények. Azt kérem mindenkitől, hogy rendeltetés szerű használattal vegye igénybe a közterületet annak érdekében, hogy a megújult közterület meg tudja mutatni azt a szépségét, amellyel a tervezők megalkották, és a komlói kivitelezők a komlóiak érdekében megépítették.
0: Polgármester úr, köszönöm.
2: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom, bár csak egyszer.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Eddig tartott a Pécske Félájt, a folytatásban meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 5-kor Szendi Hajnitól, majd pedig érkezik Múni és a Dáv a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Magyar Péter miniszterelnök is beszédet mondott Mohácson. Több színész is bejelentette, Pécsre szerződik. Folytatódik a nyárias idő erős UV-sugárzással. Tegnap volt a Mohács 500 emlékév kiemelt napja. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, akkor Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el.
3: Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Nézzünk körül, itt vagyunk, 500 évvel később, ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Eltűntek dinasztiák, eltűntek hatalmak, határok mozdultak el, országok születtek és tűntek el. De a magyar közösség megmaradt. Minden történelmi törés után voltak emberek, akik azt mondták, folytatjuk, és ha kell, ehhez újjáépítjük a hazánkat.
2: Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros Esztergom budapesti érsek azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösséget. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal II. Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmének. Keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. A Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége tette hozzá. Sikerült feltárni a Mohácsi csata helyszínét, több mint 15 ezer lelet, 26 négyzetkilométeres szisztematikus terepkutatás, egy eltűnt középkori falu, egy gótikus templom maradványa és több száz hadilelet ugyanarra a helyre mutat, a mai Majs melletti területre. Ezt mondta a Bama.hu-nak Bertók Gábor régész, a Mohács 500 csatatérkutatási program vezetője. Több színész is bejelentette, hogy Pécsre szerződik a következő évadra. Köztük van Xantus Barbara, valamint három frissen végzett színművész, Bayer Fruzsina, Stróróczki Éva és Bartus Berci. A színház vezetése szerint különösen fontos, hogy a fiatal művészek Pécsen többféle műfajban is kipróbálhassák magukat. A társulati ülésen elhangzott, hogy az intézményben mentálhigiénész szakember is dolgozni kezd. Őszi lomtalanítást tartanak Bogárdon, szeptember 21-én hétfőn adta hírül a települési önkormányzat. A lomokat a gyűjtőjárat számára reggel 6 óráig kell kihelyezni. A Dél-Dunántúli kommunális szolgáltató non-profit Kft. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nem szállítják el az állati tetemeket, a zöld hulladékakat és a veszélyes hulladékot sem.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Híd és áteresz javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig. Jó utat! A következő órákban szépen lassan csökken a levegő hőmérséklete, és holnap Baranyában napos, derült időre számíthatunk újra, sőt jön a meleg front, így a holnap reggeli 20-22 fokról délután már 32-33 fokra melegszik fel a levegő hőmérséklete. Holnap sem kell az esernyő, a szél gyenge maradt, figyeljünk a bőrünk védelmére, holnap is erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ha
1: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, és neked jó pihenést, hiszen holnap már visszatér Insanna Mária. Én viszont maradok és játszom a dalokat, egészen biztosan megállás megszakítás mentesen, közel 20 percen keresztül. Mindjárt hallható lesz Tóth Gabi, előtte itt van Múni és a Dáv. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Hamarosan folytatódik a zenei maraton, előtte viszont Gábortól kaptam közlekedési információt a 30-as 889 Szentegyhetesre. Azt írta, hogy ha lehet, akkor mondjam be, Szigetvár előtt trafipax. Noná, hogy lehetséges volt, meg is tettem. A hasonló jelzéseket egészen hatig várom. Az időjárás idejével folytatom rövidesen, addig is velünk lesz Fergie, illetve most a 90-es évekből Tupac, ez a Changes a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Holnap is nagyon meleg lesz, reggel már 20, akár 22 fokot is mérhetünk, napközben a 33-34 fok a jellemző, és a délutáni óráktól feltámad a szél, valamint jönnek a záporok, zivatarok. Kedden reggel 19, napközben 31 fok várható, szerdán 30, míg csütörtökön és pénteken összességében 24-26 fokra készülhetünk, viszont a következő hétvége visszahozza a 32-33 fokokat. Időjárás után dalok, hiszen nálunk nincsen megállás, sem megszakítás, rövidesen hallható lesz Pápa Jóci, előtte jön a 90-es évekből a Back to Black.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza. Idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta a rádiónak Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
1: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét, az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Feldődött méraj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véhetően az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a 40 Plus, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve Tunyogi Emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnay Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz. Óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből.
3: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitt el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénk szellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Életünk legjobb zenéjéhez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Iskola kezdés, jól vizsgáztak a tanszerek. Megkéseltek két fiatal Debrecenben. Gyémánynyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartók, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Két fiatalt késett meg egy 64 éves férfi hajnalban Debrecenben. A rendőrség szerint szóváltásba keveredtek, majd az idősebb férfi elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A 23 éves áldozat életveszélyes, 24 éves barátja pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A feltételezett elkövetőt két órával később elfogták, őrizetbe vették és kérték letartóztatását is. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyarokmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánynyakláncot loptak el a bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazir királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki jól van, remélem, jól telt a hétvége, és remélem, hogy sikerült elbúcsúzni az augusztustól. Ha nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Robbie Williams jön, ez a The Road to Mandalay.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő percekben megőrülünk egy kicsit, méghozzá a popzene örökös hercegnőjével. 1999-et írtunk, amikor ez a dal és a hozzá készült ikonikus zöld felsős görkoris videoklip teljesen letarolta a TV csatornákat.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal volt az első nu metal dal a történelemben, amely átlépte az 1 milliárdos megtekintést a YouTube-on és más ilyen zenemegosztó portálokon is a legtöbbet streamelt rockdal. Hogy mi lehet ez? Hát a Linkin Park és az In The End. It's

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenét.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön a pop történelem egyik legütősebb kollaborációja. Ketyeg az óra, mindössze 4 percre a világ vége, de ezt mi a stúdióban bulizzuk végig. Madonna, Justin Timberlake, 4 minutes.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

és a régi nyár. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem lassítunk, jön a 90-es évek végének egyik legmenőbb pop és R&B himnusza. Rázzuk fel az otthonunkat, rázzuk fel a levegőt, hiszen jön a TSE és a No Scrubs.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza. Idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta rádiónak Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
1: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Feldődött mély raj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véletlenül az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcs hőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénk szellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki búcsút intett már az augusztusnak, és lassan, de lassan integet a szeptembernek. Ez a legjobb zenék, asszisztálnak, jön Lady Gaga!
0: Ez a Night Shift a Best.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Ladies and gentlemen.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, igazi műkedvelők, figyelem és a hangerőt a maximumra, hiszen érkezik a 90-es évek egyik legikonikusabb filmzenéje. Kim Mazel, Young Hearts Run Free. Ugye szerintem nagyon sokan tudjuk. Romeo és Julia, azt awesome.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevesen tudják, hogy a következő világsláger valójában egy kiadós másnaposságnak és egy elszalasztott vonatnak köszönhető. George Ezra éppen Malbőben európai körutazáson volt, amikor úgy döntött, hogy vesz egy üveg rumot. Másnap lekéste a Budapestre tartó vonatot, így sosem jutott el hozzánk. Viszont egy hotelszobában megírta a következő dalt, aminek a címe Budapest.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az időutazásnak még nincs vége, hiszen most érkezik az 2000-es évek közepének legdögösebb klubslágere. Nagyon sokan tudják szerintem, hogy miről van szó.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon sokan örülnének neki, hogyha még csak Saturday Night lenne, de sajnos Sunday Night van. Viszont a Wakefieldnél mindig Saturday Night lesz. Úgyhogy én indítom.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Don't have to leave.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz. Óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert nyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből.
1: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitte el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első félidő után, a második félidő előtt vagyunk, úgyhogy 10 óra múlt 3 percen. Viszont a kezdőrúgás Flo Rida-é, jön a Good Feeling.
0: Ez a Night Shift a Best.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, kik ünneplik a névnapjukat a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, az Erikák és a Bellák, viszont fel lehet még köszönteni az Aidákat, az Árminokat, az Arisztideket, a Hangákat, az Izabellákat, a Rajmondokat, a Rajmondákat és a biztonság kedvéért a Ramónákat is. Úgyhogy hölgyek, urak, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel egy SMS-sel vagy telefonnal felköszönteni őket, és pont, küldjetek nekik mondjuk még egy dalt is, mint például most jön Kanye Williams és Money Love közöse, ez a Saturday. Na, még mi Saturday?

0: Come on.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő közel 4 percben hozok egy kis hamisítatlan, füllet és kőkemény klub hangulatot a 2000-es évek elejéről. 2003-at írunk, amikor megjelent a következő dal, melynek előadója a Mystica, címe pedig az, hogy Scan.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem pont itt van az ideje annak, hogy lassítsunk egy kicsit a ritmusokon, és jöjjön a 2000-es évek végének egyik legszebb balladája. Két ikonikus hang, egy szívszorító történet, James Morrison és Nelly Furtado előadásában. Ez a Broken Strings.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, és elindítom ünnepélyesen augusztus utolsó vasárnapjának utolsó óráját. Bizony, egy nagyon jó dallam, ami nem más, mint Gadjo és a So Many Times.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Knock.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk arra a pontra, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 20 fokra ébredünk, 33 lesz napközben, azaz elég jó, és a biztonság kedvéért kánikulának van ez kikiáltva, gyengén felhős lesz az ég, attól függetlenül, hogyha valaki megy valami szabad helyre, akkor mindenféleképpen ügyeljen a kellő fényvédők használatára. És pont Sólámával megyünk a folytatásban, jön a You're the One I Love.

in my face. Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk a The Wanted és a Glad You Came. Ez a dal, ami nagyon hosszú idő után tudta azt megcsinálni, mint a Take That, hogy nem csak Európában, de Amerikában is feljutott a Billboard lista harmadik helyezettjéig. Ennyi, valamit tudtak a srácok. Akkor indítom is még egyszer, The Wanted, Glad You Came.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól, attól függetlenül elmondom, ezeket az oldalakat megkeresni, aztán végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Köszi szépen előre is, mi pedig megyünk tovább, Deep Swing in the Music, most itt a Best FM-en. I got the love in the music, I got soul.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az egész hétvégén, így éjszakánként. Aztán remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, minden pozitívat, minden szépet. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és leléptem. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: Night Shift.
1: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól.
0: A Best FM-en.
2: Yes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.